0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőségjavítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése.

0: dél, a keleti északkeleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

reggelet, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

nappal. Trio FM melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a

jön, nem hogy őt. A szögről leakasztottad az időt. Húzd mehet for, mint a láva. Várod a végét, kimaradáva. A napi felkészülés hoz lázban. Mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz. Amíg az elemek benned. Túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaits Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Jó!

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberi Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy és politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna, Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy újabb reggel, amit együtt indítatunk itt a Trio FM-en. Június 4-e van. Ma a bulcsúka kerények és a tormások ünneplik a névnapjukat. Ezúton kívánok nekik boldog névnapot. Itt a Trio FM-en a Jászság kedvencei mellett. Ma is igyekszem önöknek a legfrissebb, legfontosabb információkat átadni. Én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok ma is figyelmükre. Vágjunk is bele a mai zenei összeállításunkba Camila Cabello slágerével.

Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Nézzük, milyen időre számíthatunk június 4-én csütörtökön. Jelenleg 16 fokot mérünk, és a reggeli órákban még több felhő lesz felettünk, így helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat, vagyis induláskor még szükség lehet az esernyőkre. Napközben aztán már a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhőkből csak néhol alakulhat ki egy-egy frissítő zápor, vagy esetleg egy gyenge zivatar. Az északnyugati szél napközben megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke délután a 22 fok körül alakul. Az időjárás előrejelzésünk után pedig teszünk egy zenei időutazást 1993-ba itt a Snowdal az Informer.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építésünkkel miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászorsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszász és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István-Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az N4-es autót lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regard BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regard BT. Hűsítő kényelem minden úton.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Jó reggelt, Jelság, 7 óra 43 perc van, már is itt a napindító horoszkópunk június 4-ére. A kóstegyűek délőtt még a feladataikkal haladhatnak jól, délutána viszont felgyorsulnak az események, könnyen elérhetik a céljaikat, ráadásul egy olyan ember segítségével, akivel szinte félszavakból is megértik egymást, érdemes őt megbecsülni. A bikák csütörtökön napközben úgy érezhetik, hogy valakinek problémája van velük, a viselkedésükkel vagy éppen a sikeres eredményükkel. Nem kell ezzel foglalkozni, hagyják, hogy az illető saját baja maradjon. Az ikrek egy váratlan konfliktusba keveredhetnek a környezetükben, és a béke kedvéért talán elhallgatják a véleményüket. Nem érdemes tűrtőztetniük magukat, mert így a másik fél azt érti, hogy a viselkedése teljesen rendben van. A rákok számára a délőtt mély érzéseket, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Bízzanak az intuíciókban, mert a délutáni órák már meghozzák a várt felszabadulást. Az oroszlánok a nap közepén meglepő fordulatokra számíthatnak, végre őszinte válaszokat kapnak egy olyan ügyben, amelyben eddig elmaradt a nyíltság. A szüzek a délőtt óráiban hallgassanak az ösztöneikre, különösen a magánéleti döntéseknél. Még ha a szívük most nem is a legracionálisabb utat diktálja, nagy az esély arra, hogy ez lesz a jó választás. Maradjanak velünk, hamarosan hozom a második részt a horoszkópból.

Ez a Trio FM Jászberényből szép reggelt kívánok, most pedig folytatjuk a horoszkópot a mérlektől a halakig, lássuk mit tartogat a csütörtök. A mérlegeket a délőtti órákban még rendezetté teszi a hold, ami nagy segítség lesz, mert érkezett néhány kihívás. Délután már nehezebben koncentrálnak majd, cserébe viszont sokkal jobb lesz a hangulatuk, de ha nem megy a munka, ne erőltessék. A skorpiókat egy bolygóállás délőtt még elbizonytalaníthatja, itt tanástalanok lehetnek, délután viszont már sokkal kiegyensúlyozottabbá válhatnak. Ráadásul egy jó hír vagy egy kedvező fejlemény is érkezhet. A nyilasok délelőtt talán a szokásosnál lehangoltabbak lehetnek egy kellemetlen hír vagy egy hiányérzet miatt, nem kell hagyniuk, hogy ebben a hangulatban teljen az egész nap. Egy finom kávé és egy jó beszélgetés sokat segíthet. Délután aztán el is fújja a rossz kedvet a hold jegyváltása. A bakok ma sok energiát tesznek bele valamiben, joggal várják el, hogy a környezetük is így tegyen. Ma azonban előfordulhat, hogy valaki csalódást okoz és kihátrál a feladatból. Nem baj, így legalább a teljes dicsőség az öné lesz. A vízöntők egyében délután belép a hold, amitől az érzelmi és a fizikai energiájuk is megnő. Ez elegendő lesz ahhoz, hogy olyasmiben is haladást érjenek el, amitől eddig tartottak. Addig üssék a vasat, amíg meleg, ma ez legyen a motto. A halak számára egy váratlan helyzet, egy kényes és empátiát igénylő feladat indítja a napot, ehhez szükségük lesz majd az emberismeretükre és a tapasztalataikra. Nagyon jól látják a dolgokat, de arra ügyeljenek, hogy ne alkossanak túl hamar vélemény. Ez volt a horoszkóp rovatunk június 4-én csütörtökön itt a Trio FM-en. Szép napot kívánok mindenkinek, Lady Gaga slágerével folytatjuk. Like

0: Bízom benne, jól indult a csütörtök reggelük. Itt a Trio FM-en hallgatjuk már is a legfrissebb híreket, hiszen másodperceken belül 8 óra. A reggeli starterben pedig hozom Teddy Swims újdonságát. A következő óránk nyitódala itt lesz a Mr. Noy-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyarását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőség.

0: került az ország határon túlra.
1: Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával. Amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Az ország nagy részén napos, komoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
2: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
2: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a napindítónk a reggel is Tartár június 4-én csütörtökön. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8 óra múlt pár perccel ne feledkezzünk meg a mai nap ünnepeitjeiről, hiszen ma a naptár szerint a búcsúk ünneplik a névnapjukat is. Ne jelentesse őket. Boldog névnapot kívánok. A Jersek kedvencei szólnak nálunk ebben az órában, és most épp Natalie Imbruglia sikere.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építés munkák miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszác és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az N4-es autóút lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM. A

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Emlékezzünk meg a mai nap legfontosabb évfordulójáról, hiszen június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés 16 évvel ezelőtt nyilvánította ezt a dátumot a Nemzeti Összetartozás napjává, a trianoni békediktátum 106 évvel ezelőtti aláírására emlékezve. 1920-ban ezen a napon Magyarország elvesztette területének kétharmadát. A korábbi 282.000 négyzetkilométerből mindössze 93.000 maradt magyar fennhatóság alatt. A 20 millió feletti népességből alig több mint 7,5 millióan maradtak az új határokon belül, miközben több mint 3.200.000 magyar anyanyelvű ember került az ország határain kívülre. A történelmi Magyarország területének kétharmadát elcsatoló 106 évvel ezelőtti trianoni békediktátum aláírására emlékezünk, amelyet 1920. június 4-én írtak alá szövetségesek és a magyar delegáció képviselői. Kerek évfordulóhoz érkeztünk a repülés történetében. 243 évvel ezelőtt, 1783-ban a mongol fivérek nyilvánosan bemutatták a hőlégballonjukat a franciaországi Annonay kisváros piacterén, ahol a szerkezet 17 percig lebegett a magasban. Egy évvel később, 1784-ben ugyanezen a napon repült először nő is hőlégballonnal, a 26 éves Elizabeth Tibble 45 perces utat tett meg. A televíziózás és a kultúra világából is van évfordulón. 96 évvel ezelőtt született Horváth Ádám Kossuth díjas tévérendező, a legendás Szomszédok című teleregény alkotója. Szintén magnepelné 84. születésnapját Béres Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. A sajtó történetéből érdemes megemlíteni, hogy 119 évvel ezelőtt, 1917-ben adták át először a makói születésű Joseph Pulitzerről elnevezett Pulitzer díjat, amely a mai napig a legrangosabb újságírói elismerésnek számít.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograd koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograd slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM a Jászság Rádiója. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, több helyszínen is lesz megemlékezés ma délután. Jászpénzszeron 16 órakor veszi kezdetét a városi megemlékezés a 32-es számú főút leágazásánál található Trianon emlékműnél, ahol Kotánné Kovács Tímea történelemtanár mond majd beszédet. Ezt követően 17 órától ünnepi szentmisét celebrálnak a Jászpénzszerúi templomban, majd a koszorúzásokkal zárul a program az első világháborús emlékműnél. Jászberényben 18 órakor kezdődik a városi ünnepsége a Trianon emlékműnél az Aponyi téren. Az eseményen Szekeresné Békési Ilona pedagógus mond megemlékező beszédet, közreműködik Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes és Molnár László népzenész, a rendezvény koszorúzással zárul.
1: Reggeli starter!

Ez a Trio FM Jászberényből. Örömteli hírről számolhatok be a vármegyei értékőrzés világából. 12 új elemmel bővült a Jászlán-Kunszolnok vármegyei értéktár. A szakmai bizottság május végi döntésével immár 113-ra emelkedett a hivatalosan nyilvántartott kincseink száma. Az új értékek között szerepel többek között a Jászapáti Országos Állat és Kirakodóvásár, a Jászdózsai Kápolna Halom régészeti lelőhelye, valamint több karcagi és kunszentmártoni kulturális, illetve népművészeti hagyomány is. A bizottság döntése alapján a Jászapáti Országos Állat és Kirakodóvásárt a következő szintre, a Magyar Értéktárba történő felvételre is felterjeszték. Büszkék lehetünk rá, hogy a vármegyénk ilyen gazdag örökséggel rendelkezik, amely mostantól még szélesebb körben kapta meg a méltó elismerést.

Hamarosan 9 óra, a legfrissebb információkkal robog tovább a csütörtök reggelünk, itt a napindítónkban pedig 1985-ből hozom Stevie Wonder felvételét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyű keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és World Press fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízi baleset

0: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éleslátásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt folytatjuk a műsort, mielőtt tovább lépnénk zenékkel. Figyelmükbe ajánlok egy fontos közösségi lehetőséget. Júniusban is folytatódnak a véradások a térségben. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából.

Számos településen várják az önkénteseket. Ma június 4-én csütörtökön két helyszínen is segíthetünk. Délőtt 9 óra 30 perctől Jász Dózsán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Délután 13:30-tól pedig Jász Szent Andráson, a Művelődési Házban várják majd a segíteni vágyókat. A véradás életmentő kérem, aki teheti, keressen fel egyet a kijelölt helyszínek közül. Kérem, ne felejtsék magukkal vinni a személyazonosító okmányaikat, lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat. A segítséget köszöni a Magyar Vöröskereszt Társasági Szervezete, a Trio FM-en pedig szól Dua Lipa slágere. I call

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jásság Rádiója, a programajánló rovatunkban a következő napok, hetek eseményeiből szemezgetünk. Kezdjük a sort most szombaton, június 6-án, amikor Jászberény ad otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának. A Margit szigeten zajló egésznapos esemény reggel 10 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, ahol Budai Lórend polgármester köszöntőjét követően Kis Gábor Jászkun főkapitány nyitja meg a rendezvényt. A nap folyamán láthatják majd a Berényi Színjátszó Társaság mesés darabját, lesz jászsági folklórgála, délután 2-től pedig a vendégtelepülések mutatkoznak be kulturális műsoraikkal. A napot délután 4 órakor a Spencer Hill Magic Band koncertje zárja, de egész nap várják az érdeklődőket a Rákóczi 350 utazó élmény kiállítással és a kézműves vásárral is. Mindez tehát ezen a hétvégén, június 6-án szombaton itt Jászberényben, a Margit szigeten, a Berény utó nevű települések országos találkozóján. A következő héten is van egy remek program, ami június 12-én pénteken egy igazi blues ünnepre készülhetünk itt Jászberényben. Ezen az estén érkezik a városba Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Az este 8 órakor kezdődő koncertet Ferenci György és a Racka Jam indítja, majd színpadra áll a blues király Deák Bill Gyula is, akihez különleges vendégként a gitárlegenda Tátrai Tibor is csatlakozik. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a programokhoz!
0: Ez tisztán szórakozás volt!

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építésmunkák miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszác és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az N4-es autóút lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Egyeztetések kezdődnek a kormány és az önkormányzatok között. János Ida polgármestere az önkormányzati szövetség társ elnökeként vesz részt a reformcsomag kidolgozásában. Jász-Nagykun szólnak a legnagyobb vetésterületek között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitte az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
2: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata, a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
1: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
2: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
1: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
2: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
1: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
2: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
1: A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetésterületnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van a negyedik helyen. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM jazzberényből. Egy igazán pörgős, aktív éjszakára készültünk, hiszen június 12-én pénteken rendezik itt jazzberényben a Művész sportpályán a mozgás éjszakáját. A szervezők délután 6 órától egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat, a programok pedig mindenki számára ingyenesek. A rendezvény számtalan lehetőséget tartogat a látogatók 25 sportegyesület közreműködésével, 30 különböző sportágat próbálhatnak ki. Legyen szó TRX edzésről, jogáról, labdajátékokról, vagy éppen küzdősportokról. A nap folyamán izgalmas versenyek is lesznek, 18 óra 10 perckor kezdődik majd az iskolák közötti verseny, este 7 órakor startol a kolorrán futás, ahol 3 és 7 kilométeres távok közül választhatnak, 20 óra 30-tól látványos kamionhúzó bemutató várja az érdeklődőket, 21 órától indul az éjszakai túra, amely egy 5,5 kilométeres távot ölel fel, 22 órakor kezdődik majd az asszonycipelő verseny, amelyre párosok jelentkezését várják, az egész esemény ideje alatt a jó hangulatról DJ Nagy Krisz gondoskodik. A mozgás éjszakája rendezvényen kapcsolatos információkat pedig megtalálják részletesen a Mozdulj Velünk Jászberény Facebook oldalon.
1: Reggeli starter!

Hamarosan 10 óra a friss hírekkel folytatjuk tovább a Trio FM-en a csütörtök délelőttöt. Szia Förlel felvételét pedig hozom még az információk előtt, itt a Never Give Up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágokat világok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter.

0: Akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a Szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete, csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszönte Önöket, folytatjuk a reggeli startert, rövidesen jelentkezem majd egy friss technológiai hírrel, amely az Android felhasználókat érinti. Elárulom, hogyan segített a mesterséges intelligencia kiszűrni a csalóhívásokat, a járság kedvencei közül pedig már hozom is Önöknek Reggae Bowman slágerét, ez a Human.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a jászberényi labdarúgás, ugyanis a tehetséges a következő szezontól elindítja története első férfi felnőtt csapatát. A klub az elmúlt években rendkívül tudatos építkezést folytatott térségünkben, kiemelt figyelmet fordítottak a női szakák stabil alapokra helyezésére, valamint a folyamatos utánpótlás fejlesztésre. Ennek a munkának az eredményeként a jászberényi együttes a vármegyei futballélet egyre meghatározóbb szereplőjévé vált. A folyamatos fejlődés és a folyamatosan bővülő játékos állomány mostanra tette lehetővé ezt a szintlépést. Az újonnan alakuló férfi felnőtt csapat a vármegye harmadosztályban kezdi meg a szereplését a következő idényben. A tehetséges a vezetőségének kifejezett célja ezzel a döntéssel az, hogy a saját utánpótlásukban nevelkedő fiatal játékosoknak hosszú távon biztosítani tudják a zökkenőmentes átmenetet a felnőtt futballba. Így a jól működő női szakák mellett mostantól a férfi szakosztály stabil, hazai alapokra épülhet itt Jászberényben.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. A szakemberek szerint idén komoly kullancsinvázióra kell számítani a térségünkben is. A szoljon.hu cikkében dr. Kapiller Zoltán állatorvos szerint az enyhe tél és a korai meleg tavasz miatt a vérszívók tömegesen jelentek meg. Különösen az ártéri, dúsnövényzetű és erdős területeken érzik jól magukat, de akár a kertekben is találkozhatunk velük. A klímaváltozás miatt ráadásul két új faj is felbukkant nálunk. Az óriás kullancs aktívan, akár métereken át képes üldözni az áldozatát, a barna kutya kullancs pedig zárt terekben, akár lakásokban is képes megtelepedni. A legnagyobb veszélyt a Lyme-kór és a vírusos agyvelő gyulladás jelenti. Utóbbi ellen létezik védőoltás, amit érdemes a házi orvosra egyeztetni. A Lyme-kór ellen viszont nincs ilyen jelenleg. Ha 24 órán belül szakszerűen eltávolítjuk a kullancsot, a fertőzés esélye minimálisra csökken. Ha kirándulni indulnak, viseljenek világos ruházatot, a nadrág szárát tűrik be az okniba, és fújják le magukat kullancsriasztóval, a nap végén pedig érdemes rászállni pár percet egy alapos kullancsvizsgálatra.
1: Reggeli starter!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse?
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Sólyom Hotel csütörtöki ajánlatában alföldi húsleves csőben sült hirtemel gazdasszony módjára petezselmes burgonyával. Ehetünk még hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott csedárfalatok tök főzelékkel. Készül még rakott burgonya háziasan, tejszínes brokkolis csirkés penne, mustáros sertésflekkel, mediterrán csirkesaslik és konflik sertésszelet. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. A Birs Kávézó és Bistró várja vendégeit csütörtökön csontlevessel, májgombóclevessel és paradicsomlevessel. Ehetünk még náluk tejszínes gombás csirkeragút szarvacskával, gombásbassóit vagy csőben sült paradicsomos fetás tarját tepsis burgonyával. A Birs Kávézó és Bistró várja hívásunkat 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria napi menüjében csütörtökön erdélyi töltött borda rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A River Bistró finomságai csütörtökre erdélyi gyümölcsleves, milánói sertésborda, sült csirkecomb rizibizivel. Rendelésfelvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlata a mai napra nyírségi gombócleves, citruskrémleves, lecsós vadragús hósburgonyával, rakott húsos karfiol, fetával, sonkával töltött karaj, rántott mozzarella, mustáros rántott csirkemell és sajtos tejfölös makaróni. Valamint készül még burgonyafőzelék is fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem kínál ma zöld borsó levest és frankfurti levest, a mai ételek között szerepel rakott húsos tészta, morzsás nudli barackézzel, rakott burgonya és békönös csirkés tejszínes rakott penne. Ha rendelnénk a Pipacs étteremből, hívjuk az 57-405-510-es számot. Június 4-én az Aranykanál étteremben várjon önöket pulykaragú leves, csontleves, csontos tarja szelet, medvehagymás pesztóval, vajas tölt burgonyával, rántott csirkemell zöldséges bulgurral, készül még rántott sajt, marha csilisba, pogácsával, paprikás burgonya és a vega menüben medvehagymás tofu bulgurral. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistróban pedig eltünk ebédre erdélyi gyümölcslevest, készül hozzá milánói sertésborda és sült csirkecomb rizibizivel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-os számot.
8: Ez volt a menüajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
10: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Tovább folytatódott a csapadékhiányos időszak térségünkben. Baltával és benzinnel állt bosszult volt párja autóján egy jászladányi nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026 májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmártonban észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, még a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vármegyénkben az elmúlt napokban több időszemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM, reggeli starter,
12: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. We'll be right back.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, ahogy melegszik az idő, a kert és a terasz szinte az otthonunk meghosszabbított nappaliává válik, de a perzselő nap és egy váratlan zápor könnyen elronthatja a pihenést. Éppen ezért hozok most egy kis összefoglalót a legpraktikusabb árnyékolási megoldásokról. Ha valaki a minimalista és látványos megoldásokat kedveli, a napvitorla kiváló választás lehet, akár fúrás nélkül is rögzíthető, de fontos, hogy UV-álló és vízlepergető anyagot válasszunk, a szeresebb helyeken pedig figyeljünk a feszes rögzítésre. A klasszikus megoldások híveinek továbbra is a napelemző a legpraktikusabb, hiszen a kézi vagy motoros modellek egyszerűen visszaúszhatóak, ha éppen nincs rájuk szükség. Aki pedig tartósabb, karakteresebb építményt szeretne, annak a pergola lesz a jó választás, amit akár mozgatható lamellákkal vagy ponyvával is felszerelhetünk. A természetes megoldásokról sem szabad megfeledkezni, egy lugasra felfuttatott szőlő, vadszőlő vagy lilaakác egyedi és hangulatos árnyékot ad, bár ezeknek a növekedéséhez több idő kell. Ha viszont rugalmasságra van szükségünk, a döntető fejű napernyőkkel könnyen követhetjük a napjárását a reggeli vagy délutáni órákban is. A választásnál érdemes figyelembe venni a terasz tájolását és az udvar szél viszonyait is, hogy hosszú távon élvezhessük a szabad levegőt. Válogassanak okosan, hogy igazi kedvenc pihenőhelyé váljon a kertjük.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM Jazzbereinyből. Hamarosan 11 óra a reggeli starterünk az utolsó perceihez érkezett a napindítónkkal. Holnap június 5-én pénteken is várom majd Önöket 7 órától itt a 97 héten. When the lights go.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Sólyomot egy csütörtöki ajánlatában alföldi húsleves csőben sült hércemel gazdasszony módjára petezselymes burgonyával, ehetünk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban rántott csedárfalatok tök főzelékkel, készül még rakott burgonya háziasan, tejszínes brokkoli csirkés penne, mustáros sertésflekkel, mediterrán csirkesaslik és konflikt sertésszelet. Rendeltünk a Sólyomot ebből az 57-401-267-es számon. A Birs kávézó és bisztró várja vendégeit csütörtökön csontlevessel, májgombóclevessel és paradicsomlevessel. Ehetünk még náluk tejszínes gombás csirkeragút szarvacskával, gombásbassóid vagy csőben sült paradicsomos fetás tarját tepsis burgonyával. A Birs kávézó és bisztró várja hívásunkat 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria napi menüjében csütörtökön erdélyi töltött borda rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A River Bistro finomságai csütörtökre erdélyi gyümölcsleves, milánói sertésborda, sült csirkecomb rizibizivel. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlata a mai napra nyírségi gombócleves, citruskrémleves, lecsós vadragús hósburgonyával, rakott húsos karfiol, fetával, sonkával töltött karaj, rántott mozzarella, mustáros rántott csirkemell és sajtos tejfölös makaróni. Valamint készül még burgonya főzelék is fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem kínál a zöld borsó levest és frankfurti levest, a mai ételek között szerepel rakott húsos tészta, morzsás nudli barackézzel, rakott burgonya és békönös csirkés tejszínes rakott penne. Ha rendelnénk a Pipacs étteremből, hívjuk az 57-405-510-es számot. Június 4-én az Aranykanál étteremben várjon önöket pulykaragú leves, csontleves, csontos tarjaszelet, medvehagymás pesztóval, vajas tölt burgonyával, rántott csirkemell zöldséges bulgurral, készül még rántott sajt, marha csilisba, pogácsával, paprikás burgonya és a vega menüben medvehagymás tofu bulgurral. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistróban pedig eltünk ebédre erdélyi gyümölcslevest, készül hozzá milánói sertésborda és sült csirkecomb rizibizivel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-as számot.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
7: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított be.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jazzberényből. Egy igazán pörgős, aktív éjszakára készültünk, hiszen június 12-én pénteken rendezik itt Jazzberényben a Művös Sportpályán a mozgás éjszakáját. A szervezők délután 6 órától egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat, a programok pedig mindenki számára ingyenesek. A rendezvény számtalan lehetőséget tartogat, a látogatók 25 sportegyesület közreműködésével 30 különböző sportágat próbálhatnak ki. Legyen szó TRX edzésről, jogáról, labdajátékokról, vagy éppen küzdősportokról. A nap folyamán izgalmas versenyek is lesznek, 18 óra 10 perckor kezdődik majd az iskolák közötti verseny, este 7 órakor startol a Color Run futás, ahol 3 és 7 kilométeres távok közül választhatnak, 20 óra 30-tól látványos kamionhúzó bemutató várja az érdeklődőket, 21 órától indul az éjszakai túra, amely egy 5,5 kilométeres távot ölel fel, 22 órakor kezdődik majd az asszonycipelő verseny, amelyre párosok jelentkezését várják, az egész esemény ideje alatt a jó hangulatról DJ Nagy Krisz gondoskodik. A mozgás éjszakája rendezvénnyel kapcsolatos információkat pedig megtalálják részletesen a Mozdulj Velünk Jászberény Facebook oldalon.
0: Élje át a pillanatokat! Ismerje meg a helyi értékeket! Ez a Trió napközben!

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. Katonai tiszteletadással vettek végső búcsút a II. Világháború áldozataitól a Szent Imre temetőben, ahol átadták a megújult katonai parcellát. A Jászberényi és környékbeli harcok, illetve a hadifogolytáborok elhunyt magyar és német katonáinak emlékét mostantól 22 kereszt és 2 gránit emlékmű őrzi. A 3 évig tartó példaértékű összefogás eredményeként 133 elesett hős maradványait tárták fel és helyezték végső nyugalomra, visszaadva ezzel a méltóságukat. Kisnémetné királyéval összeállítását hallják.
2: Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marós Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lórát Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogolytáborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lórán polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a népfelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeum, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mennének ki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatás, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 forintjában került ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy kicsikét is beletett.
2: Marozsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentumok szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban 7 darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeltet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építésünkkel miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászorsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszász és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az M4-es autót lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, hérafal festékek, Drive-It vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyomot egy csütörtöki ajánlatában alföldi húsleves csőben sült hércemel gazdasszony módjára petezselymes burgonyával, ehetünk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban rántott csedárfalatok tök főzelékkel, készül még rakott burgonya háziasan, tejszínes brokkoli csirkés penne, mustáros sertésflekkel, mediterrán csirkesaslik és konflikt sertésszelet. Rendelhetünk a Sólyomot ebből az 57-401-267-es számon. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégei csütörtökön csontlevessel, májgombóclevessel és paradicsomlevessel, ehetünk még náluk tejszínes gombás csirkeragút szarvacskával, gombásbassóit vagy csőben sült paradicsomos fetás tarját tepsis burgonyával. A Bírs kávézó és bisztró várja hívásunkat 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria napi menüjében csütörtökön erdélyi töltött borda rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A River Bistro finomságai csütörtökre erdélyi gyümölcsleves, milánói sertésborda, sült csirkecomb rizibizivel. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlata a mai napra nyírségi gombócleves, citruskrémleves, lecsós vadragús hósburgonyával, rakott húsos karfiol, fetával, sonkával töltött karaj, rántott mozzarella, mustáros rántott csirkemell és sajtos tejfölös makaróni, valamint készül még burgonyafőzelék is fokhagymás pecsenyével. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Pipacs étterem kínál a zöld borsólevest és frankfurti levest, a mai ételek között szerepel rakott húsos tészta, morzsás nudli barackézzel, rakott burgonya és békönös csirkés tejszínes rakott penne. Ha rendelnénk a Pipacs étteremből, hívjuk az 57-405-510-es számot. Június 4-én az Aranykanál étteremben várjon önöket pulykaragú leves, csontleves, csontos tarjaszelet, medvehagymás pesztóval, vajas tölt burgonyával, rántott csirkemell zöldséges bulgurral, készül még rántott sajt, marha csilisba, pogácsával, paprikás burgonya és a vega menüben medvehagymás tofu bulgurral. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistróban pedig eltünk ebédre erdélyi gyümölcslevest, készül hozzá milánói sertésborda és sült csirkecomb rizibizivel. Ha rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-as számot.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026 májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmártonban észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 39 2 fokkal, még a leghidegebbet 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadság vesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. Vármegyénkben az elmúlt napokban több időszemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemző, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM, a Jásság Rádiója, a programajánló rovatunkban a következő napok, hetek eseményeiből szemezgetünk. Kezdjük a sort most szombaton, június 6-án, amikor Jászberény ad otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának. A Margit szigeten zajló egésznapos esemény reggel 10 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, ahol Budai Lórend polgármester köszöntőjét követően Kis Gábor Jászkun főkapitány nyitja meg a rendezvényt. A nap folyamán láthatják majd a Berényi Színjátszó Társaság mesés darabját, lesz jászsági folklórgála, délután 2-től pedig a vendégtelepülések mutatkoznak be kulturális műsoraikkal. A napot délután 4 órakor a Spencer Hill Magic Band koncertje zárja, de egész nap várják az érdeklődőket a Rákóczi 350 utazó élmény kiállítással és a kézműves vásárral is. Mindez tehát ezen a hétvégén, június 6-án szombaton itt Jászberényben, a Margit szigeten, a Berény utó nevű települések országos találkozóján. A következő héten is van egy remek program, ami június 12-én pénteken egy igazi blues ünnepre készülhetünk itt Jászberényben. Ezen az estén érkezik a városba Deák B. Gyula és a Rossz Vér turné. Az este 8 órakor kezdődő koncertet Ferenci György és a Racka Gyöm indítja, majd színpadra áll a blues király Deák B. Gyula is, akihez különleges vendégként a gitárlegenda Tátrai Tibor is csatlakozik. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a programokhoz!
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

Dél lesz hamarosan, így mára megköszönöm figyelmüket, jó volt ma is együtt rádiózni. Holnap reggel 7-kor érkezem majd, indítjuk a péntek reggelt is a 97.7 Trio FM-en. További szép napot kívánok, az ebédhez pedig jó étvágyat, Pálinkás Zsoltot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A True FM hírei.
8: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat, a nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetésterületnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van, a negyedik helyen. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitt az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzat.
8: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata, a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
7: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
8: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjárműadónak az elvonását, ami két részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
7: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
8: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
7: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
8: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
7: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobilban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési

0: Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén szögliget és bódvaszilas települések között, majd égelszög külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeket.

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Egyeztetések kezdődnek a kormány és az önkormányzatok között. János Ida polgármestere az önkormányzati szövetség társ elnökeként vesz részt a reformcsomag kidolgozásában. Jász-Nagykun szólnak a legnagyobb vetés területek között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitt az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
3: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
2: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
3: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
2: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
3: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül. Nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
2: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
3: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
2: A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetés területnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van a negyedik helyen. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a

0: Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: messes with you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
6: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Tovább folytatódott a csapadékhiányos időszak térségünkben. Baltával és benzinnel állt bosszult volt párja autóján egy jászladányi nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Vádat emelt a jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A jászberényi járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmárton észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, még a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vármegyénkben az elmúlt napokban több időszemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograd koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograd slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A megszokottnál később rajtol idén a kék szalag vitorlás verseny. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népi ellenőrei egy vállaljai

0: változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Közben Itália déli részén koranyári kánikula tombol, Szicíliában napok óta 35 fok körüli értékeket mérnek, hétvégére azonban ott is jelentős lehűlés várható. A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég, a keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes, holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Még a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
8: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rosszvér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
9: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton.
10: Hívjon minket 30 399 6000.
9: MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
11: Ez volt a reklám.
12: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
13: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetés területnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van a negyedik helyen. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. komplett reformcsomagot vitte az Önkormányzatok Szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
14: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
13: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
14: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
13: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
14: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
13: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere, a szövetség sajtótájékoztatóján.
14: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a Jászságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
13: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Let me tell you.

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnaimetné királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026. májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmártonban észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, még a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbai időre felfüggesztett szabadság vesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. Vármegyénkben az elmúlt napokban több idős szemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemző, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autószalonjában vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM, együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Egyeztetések kezdődnek a kormány és az önkormányzatok között. János Ida polgármestere az önkormányzati szövetség társ elnökeként vesz részt a reformcsomag kidolgozásában. Jász-Nagykun szólnak a legnagyobb vetésterületek között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányíva. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitt az Önkormányzatok Szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személy jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzat.
6: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
5: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
6: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a művekbe, műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
5: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
6: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
5: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
6: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben és a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
5: A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetés területnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van a negyedik helyen. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Végső búcsút a II. Világháború áldozataitól a Szent Imre temetőben, ahol átadták a megújult katonai parcellát, a Jászberényi és környékbeli harcok, illetve a hadifogolytáborok elhunyt magyar és német katonáinak emlékét mostantól 22 kereszt és 2 gránit emlékmű őrzi. A 3 évig tartó példaértékű összefogás eredményeként 133 elesett hős maradványait tárták fel és helyezték végső nyugalomra, visszaadva ezzel a méltóságukat. Kisnémetné királyéből szállítását hallják.
1: Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogolytáborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
2: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márványtömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, aki hiába vágtak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mér neki harcban, hanem hadifogoly táborban, de mégiscsak 186 ember, aki gyermeke, édesapja, nagyapja hiába vált haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk így, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebben csak egy picikét is beletett.
1: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
3: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentáló szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogolytáborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023 áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeletet leolvassuk az itt eltemetett katonák előtt.
4: Információk a jársság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tovább folytatódott a csapadékhiányos időszak térségünkben. Baltával és benzinnel állt bosszút volt párja autóján egy jászladányi nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026. májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmárton észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, még a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vármegyénkben az elmúlt napokban több időszemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit vállsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetésterületnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van, a negyedik helyen. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitt az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
3: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata, a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
2: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
3: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedés biztonság javításába tudnak belerakni.
2: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
3: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítés kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
2: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
3: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
2: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehet leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. Minden hétköznap estétől reggelig. Nem hétköznapi zenékkel. Itt a Trio FM-en.

0: hogy emlékszel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmártonban észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, még a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbai időre felfüggesztett szabadság vesztés kiszabását kérte a törvényszéktől, a büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. Vármegyénkben az elmúlt napokban több idős szemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemző, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Egyeztetések kezdődnek a kormány és az önkormányzatok között. János Ida polgármestere az önkormányzati szövetség társ elnökeként vesz részt a reformcsomag kidolgozásába. Jász-Nagykun Szolnok a legnagyobb vetésterületek között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitte az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
2: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata, a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
1: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
2: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
1: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
2: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
1: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
2: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
1: A hazai mezőgazdasági termelők a tervezett szántóföldi munkálatok túlnyomó részével végeztek, így a tavaszi gabonafélék vetése már elérte a 98%-os készültségi szintet, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb operatív jelentéséből. Az országos szinten tervezett 1,8 millió hektárnyi tavaszi vetésterületnek csaknem a fele az észak- és délalföldi régiókban koncentrálódik, a megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok is az élvonalban van a negyedik helyen. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. No fighting.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ilyennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tovább folytatódott a csapadékhiányos időszak térségünkben. Baltával és benzinnel állt bosszult volt párja autóján egy jászladányi nő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Vádat emelt a Jászberényi járási ügyészség egy 24 éves jászladányi nő ellen, aki a szakítást követően hónapokon át szisztematikusan rongálta korábbi élettársa gépjárművét és a férfi édesanyjának lakóházát. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott különféle eszközökkel, köztük téglával, baltával és üzemanyaggal hajtott végre támadásokat, ezzel tetemes anyagi kárt okozott. A vádhatóság leírása alapján a fiatal nő és párja kapcsolata véget ért, de a szakítás tényét a nő képtelen volt elfogadni. Nagyjából fél éven át tartó agresszív cselekmény sorozat vette kezdetét, ennek során összesen 4 alkalommal vette célba a férfi személyautóját. A legveszélyesebb incidens során benzinnel öntötte le a gépkocsit, ám a tüzet végül nem sikerült meggyújtania, 500 000 forintos veszteséget okozott a tulajdonosnak. A nő a volt élettárs édesanyjának ingatlanát is megtámadta, kővel dobta be az egyik ablakot. Az ügyészség álláspontja szerint a jászladányi nő tettei kimerítik a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét, valamint más bűncselekményeket is. A Jászberényi járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadság vesztés kiszabását kérte a törvényszéktől. A büntetésről a Jászberényi járásbíróság fog döntést hozni. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026 májusában területi átlagban 46,6 mm csapadék hullott, ami 8,6 mm-rel marad el a sok éves 5. havi átlagtól. A tavasz utolsó hónapjának első napjai, valamint harmadik dekádja is csapadékmentesen telt. A legtöbb csapadékot 57 mm-t Kiskörén, a legkevesebbet pedig 39 mm-t Kunszentmárton észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első 5 hónapjában területi átlagban összesen 142 mm csapadék hullott, ami a sok éves első 5. havi átlagból 39 mm-rel marad el. A megyeszékhelyen 17,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 1,1 fokkal magasabb a sok éves 5. havi átlagnál. A legmelegebb napunk május 27-én volt 32 fokkal, míg a leghidegebbet, 2 fokot május 1-én reggel tapasztalhattuk. Vármegyénkben az elmúlt napokban több időszemét is kerestek külföldi telefonszámról, tájékoztatta a rádiónkat a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Magát ügyvédnek kiadó hívó azt közölte, hogy gyermekét vagy unokáját egy gyanús csomag feladása miatt letartóztatták, azonban bizonyos összeg ellenében szabadon engedik. Szerencsére egyik esetben sem történt valós pénz átadás. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, unokájának, gyermekének adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál, és ilyen esetben ügyvédnek vagy hivatalos személynek adja ki magát. Azt állítja, hogy az unoka vagy gyermek valamilyen bajba került, például autóbalesetet szenvedett, vagy tartozása van, vagy éppen letartóztatásba került akár külföldön, és sürgősen pénzre van szüksége. Nagyon gyakran azt mondják, hogy elküldik egyik ismerősüket, vagy egy taxit a pénzért vagy ékszerért, mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka vagy más rokon. A vármegyei rendőrfőkapitányság azt tanácsolja, hogy hasonló hívás esetén azonnal bontani kell a vonalat, és felhívni az állítólagos bajba jutott rokont. Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni sérelmünkre, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is. A keleti, északkeleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. Késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony idő lesz. Megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

0: tegnap a másé, holnap a máé.
1: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
2: Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: el sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű, hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.